yox ñett juun ant multiplié par 9 def ci génn ñett téeméer ak juróom benn fukk bo dar bu juróom ñeent yoon te 360 di ñett téeméer ak juróom benn fukk